0: túlzott és beteges vonzalmat.
1: Szóra magát az osztatlan egész, írtuk a fontosabbakat. Sorokba szedtük majd a sorok között, így úton elindultunk. De már nem kimerre látott, inkább már mint egy valódi kis család, amivé összeálltunk több a tagok összegénél. Amit kiad az egyenlet, nő az állandók száma.